Chito nekure en Gilbert. Kuro biik somok. Biik somok. Kuro bichon biik somok. Biik somok. Biik somok. Biik somok o dadi. *274# ticketing number 1. Kuro biik somok. Pick 3. Pick 3 o papa. Pick 3. *274# Kita nuren Elvis ak kita nuren Kipketer ak arap Rob nebo 052 ak Victoria. Congratulations. Pongesi sana. Iye sana, kakimang unawadakit chene.